0: A realista lény, jó dolog lehet a music.net, és a lenc masa visecs.
1: The time is now 7 o'clock. PM.